0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: segíts nekem!
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
2: Puttarizna.hu, a hallgatókért.
3: www.puttarizna.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.com

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Toptarisznya.hu, a Retronet Rádió.
1: Jó szórakozást!
2: Bá, bá, bá, bá. Aha, aha.
3: Oh, dieses, die, die,

your mind and souls. Don't be alone.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást! Bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie. A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

poptarisznya.hu-t. Ossza meg ezt másokkal is. Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat. Poptarisznya! Áll aki. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék. Csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Számmisztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Bétósó.

Pupta Viszlapontú. Ahol a nosztalgia 2026-ban is életre kell.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznyoldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák! Poptarisznya.hu, a Retro Netrá.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Doktorisznya.hu.
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Nincs szenzáció. Nincs sztár. Nincs celeb. Csak egy ember beszél a mikrofonba. A Fodor. És persze szól a zene, és átölel az este. Fodorok.

megint a Hotel California. Nem már hány éve? Nem baj, jó ez így, igaz? Egy azonosító, egy jel, hogy mire számíthatnak. Köszönöm, ha itt vannak. Fodor János vagyok, a műsor címe Fodrok, és bizony ez a műsor mindig ezzel a muzsikával indul. Az Iglesz együttest hallottuk, és azt gondolom, hogy sok múlik azon, hogy milyen zenéket hallatunk ma este. Befolyásolja a hangulatunkat, segíti a levezetést, hisz gondolom, hogy ma is egy nehéz nap van önök mögött, mint mindenki másé mögött, mert hát dolgozni kell, élni kell, utazni kell. Meg kell birkozni a bürokráciával, meg kell vívni a saját csatáinkat, és mindeközben talán néhányan még betegek, és azoknak jobbulást kívánok. Kezdjük el a műsort. A Poptelisnyi hallgatóit, tehát, és a Rádió B-s hallgatóit, legyen ez egy közös műsor. Köszöntöm tisztelettel.

you. Hát, jó kedv van. Remélem, hogy másoknak is jó kedvük van. Én közben epret eszem, hideg jégbe hűtött finom epret. Még nincs sötét, 2026. hó második napja van, és ma azt mondja mellettem egy fiatal, 16-17 éves lány a barátjának, kézen fogva mentek, úgyhogy azt gondolom, hogy a barátja pillanatra megállt, a lány maga felé fordította szinte egy mozdulattal a fiút, és csak annyit mondott, hogy az élet szép. Aztán persze nem figyeltem, hanem tovább mentem. Szóval igen, itt egy olyan műsor, amiben egy vidám dallal kezdtünk, és jöjjön most Eric Clapton egy hosszú, de szép dallal.

és egy lassú tánc, amire minden nap szükség van, vagy szükség lenne. Na tényleg, mikor táncoltunk utoljára? Én nagyon-nagyon-nagyon rég. Hát, hogyha most teheti, akkor pördüljön egyet, vagy akár csak ülve, csukja be a szemét, és képzelje el, hogy mozdul a teste. Aztán szépen, lassan majd a lelke. Egyébként ennek a nagyon rövid darabnak az a címe, hogy Slow Dance at Midnight. Azután jön majd egy nagyon-nagyon szép és érdekes dal George Benson-tól,

miközben mindjárt zenét váltok, hogy mondom el, hogy Showtime, igen, itt van, mindjárt megszólal John Benson, és egészen a Broadway-ig mehetünk vele, szóval közben ott mondom el, hogy én ebben a hónapban 23-án itt a Poptarisznyában biztos, hogy nem tudok műsort készíteni, és ennek megfelelően rá néhány napra a Rádió Bézsen is ismétlés lesz. Majd később elmondom az okát.

zadowolę, zadowolę. Ja, Istenem,

remek, remek csapat, remek zene, és remek hallgatóság, akik üzennek is. Köszönöm szépen. Szabó Csaba 7-8 perce azt hitt, hogy mindenkinek benzon, de jó. Balogh Attila, Erik Clapton zseniális volt. Faragó Imre azt mondja, nos, én már régen hallgattam a műsort, ha nincs harag, Bétót, Laci bácsit szoktam hallgatni, többet talán a Poptarisznya miatt, meg a több mint 40 év is nyilván mellette. Szóval persze, Imre, úgy szép az élet, hogyha mindenki azt hallgat, azt néz, azt szeret, azt öle, ami neki jó. Csiki Róbert is itt van, mindenkinek jó estét kíván, kellemes csendes naplemente volt, írja. Úgyhogy ő kint felejtette magát a teraszon, de most már ő is itt van velünk. Hegyi Gábor is köszön mindenkinek, mint ahogyan Berkec József is. Bokor Máté azt mondja, hogy hajrá, Fodrok, jó hallgatást. Ambrus György Attila velünk, nagyon jó. Szerencsi Tamás, az a nyárba hajló fodrozódos estét, hangolódjunk a ma estére is. Itt van Szombathelyi Péter is, és itt van egy fénykép, egy repülőgép alatt, hogyha jól látom, a Duna. Azt hiszem, mondjuk nagyon magasról van, és azt írja Kata, hogy szép estét, Stockholm reptér buszra várva, ami 22:15-kor fog indulni, szóval ma onnan hallgatja ezt a műsort. Köszönöm szépen. Luca Péter, szép estét, azt mondja, csaj, ja nem, azt akart tenni, hogy csak, de csajt írt, jó, akkor felolvashatom, csak beköszön, de nem tud maradni majd legközelebb. És itt van Katatikka kiskassa, de csak egy esszel kiskassa, azt mondja, hogy jebek, már sziasztok. Hát minden rendben van. Krista Zoltán Spanyolországból tart éppen hazafelé valahol. Nica környékén jár, és mint mindig itt van Bicó Tamás is velem. Szóval vagyunk néhányan. Ha nem haragusznak, hogy ennyi nevet elmondtam most, és persze rengeteget kihagytam, akkor zenében legalábbis mehetünk tovább. És álmodjunk Lennak Rollal. Egy csodaszép felvétel a következik. Na gyere!

finom zene, igaz? Kaliforniai álom, de hát mi maradjunk még persze itthon, vagy ki tudja, hogy hol. Hát aki figyeli az eseményeket, a magyarországi eseményeket, ez egy kicsit sem unatkozik már, ami a politikai, a gazdasági eseményeket illeti. Én úgy látom legalábbis, hogy rendkívül sok változás van, és bár a hang nem kemény, de az emberek talán nagyobbik vagy döntő többsége ezt kívánja. Nem tudom, hogy az én ízlésemnek megfelelő-e, de az biztos, hogy óriási eredmény, hogyha változások történnek, hogyha meglódul a gazdaság, és csak egy apró dolgot hadd említsek, én Szentendrén élek, és 26 éve itt élek. És éjszaka, ha nem volt kocsim, nem tudtam hazajönni. És most elsőjétől a hív egész éjjel óránként jár. Na, apróbb csodák, de milyen jó kis csodák. Na de hát ez a műsor természetesen nem politizál, csak inkább az életérzéseket szeretnék közvetíteni, és talán annyit jó lenne elérni, hogy mindenki úgy érezze, hogy egy icipicit jobb neki is. Hogy ezt a zenét meghallja, akkor remélem, hogy ugyanezt fogja mondani.

Hogyha ez tetszett, azért hagyjon egy jelet, egy bármilyen tetszőleges jelet, egyetlen egy karaktert üssön le bármit. Jó? Mi pedig megyünk tovább itt a Fodrok című műsorban, mert hát azt hiszem, vagy abban reménykedem legalábbis, hogy segítek abban, hogy egy kicsit mindenki megtalálja magát, ez a legfontosabb talán a belső béke, mert hogyha az van, hát akkor a világgal is nagyobb békében tudunk érintkezni, benne lenni, és hát persze az emberekkel, vagy éppen avval, akivel gyűrődésünk volt, vagy valami bosszúságunk, szóval béke, béke, béke, belső béke is. Ugye, hogy finom volt ez a zene, és akkor maradjunk még ugyanannál az előadónál. Legalábbis az egyikőjük még mindig ugyanaz, meg a zenekar is. És hát ez is egy fantasztikus feldolgozás természetesen.

Hát, tényleg mindjárt megnézem, hogy küldötte bárki bármilyen írásjelet. Minden esetre addig egy régi 1970-es dalt fogok elindítani, hogy egy kicsit nosztalogni is tudjunk. Bizonyára emlékeznek Simon és Garfunkelre. Az ő felvételük következik.

Hát egyszerűen az idő megállt, vagy visszajött. 1970 számoljunk, mert ez a dal akkor született. 1980, az 10 év, 90, 20 év, ezredforduló, 30 év, és most 26 van, az 56 éve született ez a dal. Ja Istenem, ha nincsenek egyedül, ölelkezzenek, mint ahogy most épp ez a két ember fog teljesen nyílt színen, de hát persze csak az érzelmekre gondolok.

0: Fodrok a szoknyán, az éterben, a keddekben.
1: Hát igen, a keddekben, mert hogy keddenként vagyok most már nagyon-nagyon régóta. És hát önök is itt vannak velem, csak így van értelme ennek a dolognak. Amúgy arra lettem figyelmes, hogy gyakran én is hallgatójává válok ennek a műsornak, a fülemen fülhallgató, gyakran csukom be én is a szemem, és ringatózom a zenére. Na, de el akartam mondani, hogy 23-án nem leszek önökkel, aminek az az oka, hogy a fiam gyereke az egyik, vagyis az egyik unokám egy év távol lét után jön haza, akkor abban az időben fog leszállni a repülőgép, és megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon egy éve nem láttam, és ott akarok lenni én is. Úgyhogy emiatt kénytelenek lesznek nélkülözni, de remélem, hogy megértik. Ismétlés természetesen majd lesz valami. De hogyha más dolguk van, akkor arra a napra időzítsék akár. Most pedig menjünk tovább zenében, legalábbis egy CD-t rakok föl most, jó?

Szóval körülbelül egy órája vagyunk együtt, nem sokkal, több mint egy órája. És hogyha egymásra tudtunk hangolódni, meg hát persze erre a zenére, akkor egy kicsit nyugodtabbak vagyunk, egy kicsit lassúbbak.

gondolkodom, hogy milyen kevés kell tulajdonképpen ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Egy kis énítő, egy kis befelé figyelés, egy jó dal, jó idő. Igaza volt annak a 16-17 éves lánynak. Az élet szép.

finom zene, klasszikus előadó, és az, aki most jön, hát ez meg a férfiak közül a legnagyobbak közül való, és a dal is, amit most az ő segítségével meghallgatunk, szerintem ez is olyan, amit nem lehet megunni. És ez az a dal, ami beérett, mint ahogyan egy hang képes, mint hogy egy férfi képes beérni, megérni, és ahogy majd még múlnak az évek, és egyre több a tapasztalás, egyre több a megélt élmény, hát ahogy megöregedett, igen, ez a hang furcsa módon még izgalmasabbá vált, minden tekintetben, még úgy is.

It's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one.

My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father

0: cooling. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. My God, I know I'm one.
1: Ne felejtem, hogy felhívjam a figyelmüket, hogy van egy film is, hát a sok közül, ami csodálatos, és az a címe, hogy Az élet szép. Ez egy fantasztikus film az is. Szóval itt a Fodrok, a Pop Tarisznya és a Rádió B is közös műsora, és egy gyönyörű férfi hang után, egy öreg, érett férfi hang után jöjjön egy nő,

Hát sokat adnak ezek az emberek, nekünk nem is gondolunk ebbe bele. Meg egyáltalán, hogy mennyi minden jót kapunk mástól, filmet, zenét, tisztaságot, irodalmat, költész. Hihetetlen sok jó dolgot kapunk, és valahogy átsiklunk vele, te pedig minden nap, tényleg minden nap örvendeznünk kéne. És hát, hogy azért a szerelem sem maradjon ki ebből a mai műsorból, sőt, a beteljesült szerelem se. Hadd játsszak le egy olyan dalt, ami hát mondjuk így, hogy késő este azért lejátszható. Delon és Lara Fabian.

0: Ízlés, minőség, egy régi hang. Hallgassa Fodort minden kedden este 8-tól 10-ig.
1: Itt a poptarisznya.hu-n.
2: És pénteken a Rádió Bézsem, mert ugye ezt a műsort ott megismételjük, lévén, hogy ez egy közös műsor. Kedves hallgatók, kedves ismerősök és ismeretlenek. Van egy előadó, akit én nem tudom miért, tulajdonképpen egy számát szerettem meg, igazán most nem azt fogom lejátszani, de kutakodtam, hogy mi, és kíváncsiak a maguk véleményére is, hogy miért van az, hogy ezt csak megszeretünk egy dalt, vagy egy előadót. És gyakran van úgy, hogy egyetlen egy számához kötődünk. Hát azt hiszem, hogy most következő előadó az én számomra ilyen, tulajdonképpen egy számosnak tartom, pedig nagyon-nagyon sok jó felvétele van természetesen, de én csak egyet kedvelek igazán mélyen. Ha tudja, hogy kiről beszélek, hogy ki énekel most, akkor írja meg.

A rádióba és hallgatóitól el kell, hogy köszönjek. De jó, hogy mit voltak, hogy együtt voltunk. Bez Heart.

Zero dollar szeretnék elbúcsúzni a Bob Tarisznyi hallgatóitól is. Köszönöm a figyelmüket. Egy hét ma remélem itt leszek. Minden jót!

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

0: Hill, legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel-nappal.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu